0: Egy sztorozsit tudod az
1: angolt? Oh,
2: mert én nem, van itt én is zsdön, nem rád,
1: Let's go.